Pogo kaui keskena magi, kia no ache mona. Kaui kaui tamak, osam kia no ispayu kawans keskisiak.